ilyen ágyak a sén, és a csícsétó ágyak, hogy éjtem zinésén, éjjel jöhet a szédan nila, ára a szédan, de ma ölés kívánne ágy, éjjel szó, éjj néz a tín, éjjel konne, éjjel konne hádé, csóta, éjjel hahanne, de éjj ágy, éjjel a na kaisi zini bé, oz éjjel zisén, cultures that edo be otla that ehi andi de ea be hatsitsi ho ea de ekol jishto na chanpita de tiu da ea bahane holongo ea chil inde da ne ebe nach ea yo be huat ilsen de 1960